0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

Italo Café, a Pitangió Rádióval. Csak ínyencek meg. Dontvolf Attilával.

Dirty blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga terug naar Italia. Oh,

0: down.
1: Don't be star of

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: get out of here. Don't make no difference which way you run.
1: Yes, it do.
0: Why?
1: Because I don't want to run over you.
2: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
3: Bitang jó rádió.
2: Mi így szeretünk.

0: Légy velünk, te is, egy hullámhosszon.
1: Picture this, a recording studio somewhere far, far away.

0: Bitangyó Rádió.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultánú dvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszel megsebzett bronztérgő repecsalkú bűdös szájú ritkafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: fans of modern talking.
1: Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.
2: Amíg mások csak beszélnek,
3: beszélnek,
4: beszélnek,
3: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
5: BW Rádió.
6: A legjobb zenéket.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod. Penso con sueño para

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Vitangio Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faradták a csávót, de ha elkezd füllenteni, anyám. A csajok sikítanak a gyönyörtől és kiesen suttogják. Még, ne hagyd abba. Ugye már kitaláltátok, ősrek? Nem, ő süsű a sárkány. Ezt az égés, majd megint én vagyok itt az ártány. Ő megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem volt a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinocchio. A zenésem a fűrészborból szedte, időt nem sajnálva nektek rendezgette. Behez retro, Eurodance, meg minden, ami faszak.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: István. Hát ez ki?
4: Kicsoda kegyelmet! Üdvözöllek! Gizsöl a szép a ruhát, szép a lovat! Viszél hozott mancáres, mi vajon a szíved?
5: Terve!

Hölgyek, szép napot mindenkinek, ugye csodás a napra ébredtünk, ugye ma is, ugye 2026. Ugye az első... Majdnem, igazából a második, ugye per hónapunk, hiszen ugye volt már a szeptember, utána megérkezett, kérem szépen, hogy az október. Október 5-e van, hétfő. Ez a Bitang Jóra, de benne pedig ugye már a műsor nyitó muzsikája, Love Deluxe és a Here Come the Sound Again. Vagyis itt jön a hang újra és újra, a Bitang.

0: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: One night.

Ha nehezen is, de visszatértem, mielőtt bárki is örült volna, hogy na végre csend van az éterben. Hiszen a sok Whitefield hallgató közül senki nem vett észre, csak is egy zorkám, hogy valami gond van az adással. Hát igen, volt gond. A Sun Broadcast kicsikét megmakacsolta magát, adtam a pofájára. Így ennyi késéssel is ezért elindul a műsor. Öröm ide, öröm oda. Igen, inkább öröm óda, mondhatnám így is. Ez a vitangira, de benne tehát a fafejű Pinocchio egészen 18 óráig. Benne pedig akkor induljon a slágereken 45-ös fordulaton.

Na akkor, kedves hangyás barátaim! Ugye volt nekünk itt a múlt héten egy születésnaposunk, aki bizony-bizony szerintem kiütötte magát, azért nem volt itt az adott napon, de akkor egy utólag szeretném bepozolni, kedves Dutyidüli hangyás barátom, neked utólag is, és persze akkor is kívántunk neked ugye kedvesemmel boldog születésnapot. Szóval kedves Dutyidüli, akkor még egyszer, de nem utolsó sorban, happy birthday!

Jó van, na jó van, lehet, hogy van egy kis szürke hályogon, még visszamaradt a múltkori műtétből. Vagy csak szelektív a látása. Van akinek ugye a hallása, szelektív nekem a látásom, úgy látszik. Azért van a kedvesem, hogy jól lát és jól hall. Én meg csak tátogok, mint halaszatyorban. Happy birthday to you!

Akkor nyugodtan fel lehet fogni, ugye egyébként tesztetet csináltam veletek, hogy ki az, aki észrevesz, hogy az adás nem teljesen nem működik, úgy, hogy kellene. Akkor mindenki észrevett, igazából csak én nem vettem észre. Bár az elején volt mi gyanúm egyébként igazából ezzel kapcsolatban. Megadottam, egy ráérünk arra, amikor mondta, hogy annak idején Pató Pál úr. Szóval bitangyórádió.com.

egy rádiótárok nélkül. Mert pedig egy utólagos köszöntés a Dutyidő barátomnak. Szóval te vén mozsárágyú. Happy birthday!

0: Szóval kérdezi, szépen itt a Bitangyó Rádió.
1: Egy örő, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: '91-ben járunk, kérem szépen, hogy ez már a Turbo B és a Volta a The Snap is a felvétel egy Turbo Megamix. A Bitangyó Rádióban tehát. 91 és a Snap.

Hát kedves a Kata! Annyi a kettőnk közti különbség a tekergéset illetően, az enyém az igaz volt, a tiéd az kevésbé igaz volt.

ugye úgymond két zenei generáción nőttem fel, az egyik az a bizonyos 80-as évek volt, másik pedig az, ami éppen most pörög, az a 90-es évek. Meg is az elején járunk ugye 91-ben, Turbo B és a Snap, és egy Megamix. Mindez 2026. október 5-én, kérem szépen hétfőn.

Ó, Ducsi, vigyázz erre a kijelentésére, ami késik, az nem múlik. Ami a fogára való, ott nincs határ. Igaz, édesem, például a csokoládéra gondolok itt elsősorban. Abból lehet kerek csokoládé, szögletes csokoládé, fehér csokoládé, magyaros csokoládé, vagyis minden olyan csokoládé, amit gyártanak a világon. Azt kérem szépen, Zorkánál nem élem meg, kérem szépen egy-két napnál többet.

Mary had a little boy. Gyere, Bennikém, 91-ben járunk. Maradunk is 91-ben ebben a 2 órában, illetve nem egészen másfél órában, amin visszamaradtam a műsorból.

Akkor így utólag is köszönöm szépen mindenkinek a visszajelzését. Hát kedves maskereket, külön köszönöm szépen a múltkori ugye tesztjellegű adásnak a visszajelzését illetően, hiszen egyedül szerintem csak te voltál az, aki jelezte azt, hogy ez a műsor igazából elfér azért itten. Ígérem, lesznek egyébként folytatása a továbbiakban is, majd készül egy újabb műsor, az már ugye 2 órában. Ez ott tehát a Snap, kérem szépen, és a Mega Mix a Pitangyó Rádióban. És akkor kérem szépen, temessük a nyarat, hiszen érkezik az ősz. Azt a nyakunkon a tél. DJ Jazzy Jeff. És a Fresh Prince és a felvétel a Summertime.

Úgy látom, van közöttünk egy újabb névtelen hallgatózó, anonim, hát hello, szép napot neked is. Akkor már nézzünk róla, mi újság a chatfalon, kérem szépen, ez a Bitangyó Rádió, benne pedig a Fafejű, Fafejű, Pinocchio egészen 18 óráig, benne a slágerek 45-ös fordulaton, benne egy kis nyáridő, egy kis nyárbúcsúztató felvétel, DJ Jazzy Jeff és a Fresh Prince. Every moment frontin' and maxin', chillin' in the cottage. Ugye velünk vannak a kiváló robotaink, ugye bennünk az egyik, ugye az egy fantasztikusan okos és eszes és mindent is tudó Bobby. Itt van egy kicsikét olajozásra váró R2D2. Itt van anonim. Itt van a 90-es szakértő Benny. Itt van a bíborka szép erdéből, a Bubu család, kérem szépen, a Bubi, illetve Bubuné. Érkezik közben egy kis kultúra a Bitangyó Rádióba, kérem szépen. Itt van a múlt heti születésnaposunk Dutyi Dili, itt van Kata, itt van a Maskora család, kérem szépen, Masku és Joe Papa személyében. Itt van a kisegér, aki nem mellesleg szürke. Hello, kedves barátom, szép napot, jó zenehallgatást! És a sort, hogy ezúttal kedvesem, egyetlenem Zorka zárja. Itt egy kis kultúra a Bitangyó Rádióban. Fashion Beat az előadó és egy kis kultúra az Opera személyében.

Na figyelj, Bennik, hiszen az elén robbantak egy-két fantasztikus megaslágerrel a 90-es évekből. Érkezik két nagy kedvencem, mindjárt a műsor elején, illetve hát a műsor közepén. Egy fantasztikus visszatérés, kérem szépen 1991-ben. Pár hónappal ezelőtt megbírtam venni a lemezt egyébként a maxi verzióban, nagyon nehéz egyébként beszerezni megfelelő áron ezt a maxit egyébként. Örültem, végre megvan a maxi, kérem szépen, aztán ellopták a postástól az egész csomagot, úgyhogy... Ez önismert történt, hogy kaptam is ajándékot, meg nem is, illetve vettem is a lemezt, meg nem is, hiszen... A lemez nem lett meg, nem tudom, hogy tettes ez előkerült-e. Szóval akkor Bennikém, figyelj, indítom a lemezt, ugye, mert kis lemezem viszont megvan, tehát egy fantasztikus visszatérés 91-ben. De imádom, gyerekek. Adott és persze vadászom a maxi verzióban. Egyesült Királyságban járunk. De jó basszus. 1991. OMD. Orchestra Manoeuvres in the Dark. Pandora's Box. Vagyis Pandora's Szelencé ismételten kinyílott a Bitangi Rádióban. OMD.

Jaj, babám, te lassan végzel. Mert egyébként munkában van. Hey! Long, long way. A postás megmaradt állítólag, csak lemezemnek kelt a lába, meg több más csomagnak állítólag.

év fantasztikus visszatérő krémszépen, 91-ben egy fantasztikus 80-as Supergroup krémszépen az Egyesült Királyságból, ez volt az OMD, vagyis az Orchestra Manoeuvres in the Dark, vagyis az éjszakai műveletek a krémszépen a Bitang Rádióban, és a Pandora's Box is a Pandora's szelencéje. Okay. Mérkezik a beígért a másik nagyágyú kedvesem, és hát kedves Benny, figyelj! KLF! Viszont ez meg van Maxiba is. Fantasztikus. Tönös láger volt, kérem szépen. The KLF. Last Train to Transcentral. The KLF.

Ez egy sikerre volt, ugye az előző slágerük is, a Justified and Innocent, és hát meg egyszerűen frenetikus. Last Rain to Transcentral, The Key Life.

Communication. Hú-hú! Hát, kedves maskukám, tudod neked jó kitartást. Igen, anyjuk délután is általában mindig. Last chance, let me try.

Hát Bennikém, ez jól esett nekem, megmondom őszintén. Imádom ezt a zenét. The KLF. Last Train to Trans Central. Na akkor, kedves aggatom, érkezik egy kevésbé extrém előadó, hiszen ő egy igazi slágergyáros előadó. A Bitográdóban érkezzék. Hát Dutyikám, a bolondok királya. Persze mindez jó értelemben. Fool's Cry. Fancy. Pete Grandmaster Tess. És Stevie D5. És a Fool's Cry rap verzióban.

Egy igazi slágergyárs, köszönöm szépen a Bitangyó rádióban, ő Fancy. Ezután egy kedves dala, újrakevert rappisített verzióban. 91-ben jelent meg a kislemez Fancy Fit Grandmaster Tess and Stevie D5 és a Fool's Cry. Whenever Fool's Cry. Never fools cry, never fools cry. No, akkor Benni, kimegyünk tovább ezen az útvonalon. 1991 érkezik, nem szépen Svédország egyik úgymond ismert egyénisége, legalábbis most már mindenképpen az ismertek közé sorolható. Igaz, ez a felvétel nem a Dr. Records-ban készült, de bizony Dr. Albán. 91 és a felvétel a Bitangi Rádióban. Sing Shivo Wow, Stop the Pollution, Dr. Albán.

Szarkanszöbb, és Svédországban jártunk. Ő ugye Dr. Alban, hogy ezúttal a lemez nyilván a saját stúdiában készült. Sing, Sivo, Stop the Pollution, az a felvétel címe 91, tehát a Dr. Albán.

Pollution. Pollution. Egy biztos következő felvételért meg leszek kövezve, azt már előre látom. Hiszen erre szoktam azt mondani, hogy ők bizony egy slágeres előadók, és az én szememben azok voltak, lesznek és maradnak is.

Pollution. Sing Shiwawa. Igaz, kedves Wolfi barátomok, érkezik az általam egy slágeres előadónak titulált formáció, amelynek a neve bizony nem más, mint annyi, hogy Right Side Fred. I'm too sexy for my love, too sexy for... És az egyetlen értékelhető felvétel az én részemről legalábbis ennek is lemezze. I'm too sexy for my love, Right Side Fred. Ugye közben a csetre megérkezett már a következő kettőre a műsor házigazdája, Little Lion, hiszen 18 órától hevesen vegyesen Little Lion-nal a bitangi rád van, aztán pedig ugye 20 órától majd érkezik, hogy a másik hölgyeményünk ugye Szill és a rockvillám, tehát kedves rockkerek. Viszont tudjuk, hogy amíg a földkerek ugye mindig lesznek rockkerek. Érkezik a rock nagyasszony, kérem szépen a bitangi rádban 20 órától Szill és a rockvillám. Hello Nefertiti, szép estét neked is!

I'm too sexy for my love. Köszönöm szépen. Tehát az egy sláger és eladó, és nálam én részemről mondom, kimondottan kiemelem, hogy az én részemről egy sláger és eladó, ez a bizonyos Right Side Fred, és adott az I'm too sexy. Kérem szépen a Bitangrádban, 1991-ben járunk mindig. Hát érkezik egy olyan formáció, amire bizony nem lehet ezt rásítani, hogy egy slágeres csapat. Scorpion a Bitangrádióban. Hát kedvesem, kértél egy angyalt, és kaptál engemet. Bitangyoradio.com. Send me an angel. Bye, Scorpions.

Hát itt vagyok, kérem szépen, megérkeztem Angyal személyében a Bitangi Rádióba. Bitangiradio.com. Van egy fantasztikus Scorpions felvétel, egy fantasztikus rockballada, Send Me an Angel. És akkor adozzunk még egy felvétel elég a zenekarnak, de ezúttal egy másféle eladás módban. Érkezik egy lemez, kérem szépen, szintén 91-ből. Ezt találta remezborítón, hogy The One and Only Dance Version. Tehát az egyetlen táncverzió ebből a kiadásból. Na hát akkor hallgassunk bele. Miről is van szó? Kérem szépen, ez a Bitangi Rádió. Tehát érkezik az egyetlen táncverzió ebből a lemezből.

Nem csalás és nem ámítás. Kérem szépen, a szintén Scorpions által fényjelzett felvétel, a Wind of Change. Ezúttal a Vörös Csillag, vagyis a Red Star formáció vitte sikerre. Nem volt persze nehéz dolguk. A Wind of Change.

Sétálok az utcán, kérem szépen, gondolatok a fejemben, ennek a változások, szelei a Bitangi Rádióban, Wind of Change, Red 5.

igen, igaz, igaz. Ez egy igazi, fantasztikus rock balada egyébként. Ez annak egy átirata, 91-ből tehát. Vörös csillag, vagyis a Red Star. És jól ismert Scorpions muzsika, a Wind of Change.

kedves Roni, szép estét neked is! A rocker Roni. Mi lesz holnap hajrázás, pedig zenei káosz.

0: Na akkor, kedves Bitangy Rádió hallgatók, ugye lépjetek be a Csendházába. Ez a Bitangy Rádió, ez pedig maga a Csendháza. Ugye milyen jó? Milyen dallamos? És milyen ritmusos? Élvezitek? Hát még én. Na, Bitangy Rádió!
1: Egy örö, egy borotán, egy öröti borotán.
0: Érkezik Bad Boys Blue a Bitangy Rádióban. Háza Silence.

House of Silence, a bizonyra tehát a Bad Boys Blue 91-es kislemeze pörgött az elmúlt néhány percben. Ugye az előbb már ugye szó volt a bárány bőrbe bújtatott farkasról, igaz farkas? Jól figyelj, bitangyuradio.com, érkezik el szépen egy úriember saját szerzeményével, és a egyik csapatából a sok közül, hiszen volt neki egy jó pár formációja. Szóval érkezik a bárány bőrbe bújtatott farkas. Mi tudjuk, hogy nem félünk a farkastól, hanem bánt az csak megkóstol. Szerintem tudjuk, hogy a nyúl a legerősebb állat. A Tim Lucifer. Amit a rádióban, egy Dieter Bohlen szerzeménnyel már is forog a Blue System.

vagyis október 6-án kedden. Persze várunk mindenkit, hiszen 16 órát, hogy kezdődik majd Szil kívánság műsora, tehát ugye holnap 16 órától Szil kívánság műsora indítja majd a holnapi menetet. Őt követi majd a Roni, nem tudom mivel lesz, vagy a zenékához, vagy pedig hajrázással. Majd pedig őt követi 20 órától KZ és a Music Party a Vitongradon, de persze ne rajjunk ennyire előrészsel, még ugye ma is lesz két adásunk, hiszen pontosan két műsorunk, hiszen érkezik 18 órától Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsora, aztán pedig őt követi majd ugye 20 órától a Rock Nagyasszony a Vitongradonban, a Rock Nagykövete pontosabban Seal, és érkezik a Rock Villám.

Nagyon közben megjött a válasz Ronitól, tehát hogy a holnap ugye hajrázás lesz a Bütöngrádban 14-8 órától, tehát a Ronival. Gypsy Kings és a Baila Me.

Na, kérem szépen, tehát a Gypsy Kings és a Baila Mi Kelsz, egyes kislemezzel Habitang Rádióban. Nice and easy. The Milli Vanilli Habitang Rádióban.

Nice and Easy. Egy Frank Frenn által a patronát formáció, kérem szépen ez a The Milli Vanilli, ugye rengeteg botrány, illetve vád érte a formációt. The Milli Vanilli és a Nice and Easy 91.

Ugye itt az a részeket szerepet egyébként egy bőlem slágerbe, ugye a Barbarella de Fortuna Tellerben. Na kérem szépen, bitangradio.com. Érkezik egy Nick Kershaw szerzemény. A találadó pedig nem más, mint egy Chesney Hawksk. Az első és az egyetlen, kérem szépen, bitangradio.com. Tehát a Chesney Hawksk és a felvétel. The one and only.

Varándon Lebütöng Rádióban, hogy 1991 slágerei az elmúlt időkben. Ez itt a slágerek, 45-ös fordulaton benne a Fafejű Pinókiú egészen 18 óráig.

Na, kérem szépen a bitangyorádió.com. Egyébként az úriember, ha jól emlékszem, talán a Madonna egyik felfedezőjének számított annak idején. Jó volt tehát a Chesney Hawkes és a felvétel a One and Only a bitangyorádióban. És érkezik egy úriember, aki jött, kérem szépen látott, aztán pedig berobbant a listákra. Persze, mert a felvétel egy egészen más muzsikával, de akkor érkezik ő. Kremes, mint MC Hammer. Here comes the Hammer, és itt jön Hammer, az a felvétel címe. Hát akkor nincs neki ajtót, hagyj féljen be. Here comes the Hammer, vagyis MC Hammer.

Ugye közben nekem már a háttérben Wolfikánk ugye beintette az órát. De kedves Wolfi, lehetne ez a kockás fülű nyúl is, kedves Wolfi barátom. És akkor a kettő az egyben, tudod? Vagy három az egyben. Kockás, fül, nyúl. MC Hammer a lejátszón, kérem szépen, és a Here Comes the Hammer, és itt jön a Hammer. Hát jött, kérem szépen. Tudod, mint a Lik Kalapács, a You Can Touch This című slágerével.

Szóval igazából egyébként ő is nálam egy sláger, és eladó, hiszen ugye egyetlen egy igazából értékelhető slágere volt részemről, mondom, tehát kiemelem, hogy a részemről az a bizonyos You Can Touch This volt, aztán annyi. MC Hammer a Bitongi Rádióban, benne pedig a slágereken 45-ös fordulaton.

Na, akkor érkezik a műsor végefele, kérem szépen egy igazi, hamisítatlan rock and roll party a Bitangyo Rádióban, aki pedig ezt a rock and roll partyt leművelik, kérem szépen, nem más, mint a Jab Bunny and the Master Mixers.

egy igaz, nem is adott a Rock and Roll Party, kérem szépen, tehát ugye Java Ben and the Master Mixers. Érkezik egy felvétel, ami igazából 1968-ban volt egy nyertes dal az Eurovíziós Dalfesztiválon, tehát 1968-ban. Now we're gonna do some real rock. Ez sem volt basszus.

Szóval kedves Dutyi Dili barátom! Ez a Műtengő Rádió. És csak arról magam, és kollégák nevében is. Még egyszer boldog születésnapot kívánok neked, vagyis congratulation, vagyis gratulálunk, mert ez a Műtengő Rádió. 68!

A slágerek regyöltös fordulaton. Benne Cliff Richard 68-as Eurovíziós dalfesztiválos nyertes dala, congratulation!

Egy vidám dalkrém szépen a Bitangyó rádióban, Cliff Richard 68-as. Eurovíziós dalfesztiválos nyertes dala, congratulation! That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you... Persze kis lemezen. Live without me. Ahogy illik, kedves Dutyidő barátom. About me, you wanted to stay. Congratulations!

egész szimpla kis dal, hogy a műsor végére, kérem szépen a Bitangy Rádióban. Simple Song. No Simple! Hát ilyenek ez a szimpla kis dal, amelyik mint egyszerű szövege neki. Singing the Simple Song.

Egyén sorém, ez volt tehát már a Fafejű Pinokkió műsora. Én köszönöm szépen mindenki megtisztelő és egyben kitöntött a figyelmet, mert kettő, illetve egészen pontosan közel másfél órában. Érkezik 18 órától Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsor, aztán pedig őt követi, majd kérem szépen a Rock nagykövete, a Bütöngi Rádióban a Szíl és a Rock villám.

Bitang kellemes hétfő kora estét kívánok minden kedves Bitang Jó Rádió hallgatónak. 2026. október 5-e. 18 óra 4 perc. Köszönjük szépen Pinokiónak az előttem lévő fantasztikus, minden jel szerint másfél órás műsorát, mert hogy elárulta nekem, ugye én az elején még nem vagyok itthon, én pont akkor abban az idősávban még 4 órakor nem tudok csatlakozni, de elárulta, hogy bizony egy kicsit késett, mert hogy nem akarta az igazságot a technika.

kívánok! A következő két órához felhőtlen kikapcsolódás. Nagyon-nagyon jó bitang, jó rádió hallgatást mindenkinek. Hozok a mai napon is mindenfélét. Rögtön az elején egy fantasztikus új dalt, egy duettet két pasival.

Kény Attillával és Rakoncai Viktorral majd. Csak az álmokon át. Hú, nekem nagyon rögtön szerelem lett első hallásra a következő dal. Természetesen ma is hozok nektek lemezeket, és hozok külföldit is, magyart is, régit is, újat is. Próbáltam megint mindent beválogatni, csak úgy hevesen, vegyesen. És hát, bár Benny szerintem már nincsen itt, de láttam, hogy kért Zolitól karácsonyi dalt, vagy szerelmetes dalt. Hát szerelmetest kapott Scorpions-t. Hát én meg lehet, hogy felrakom a Chris-re a lemezt.

Szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán Szürke Kisegeret. Pista 67-et, Nefertitit, Maskuránkat. Bubut, Benit, van egy anonimunk is. A két robotunk, illetve a műsorvezető kollégák közül Roni és az előző két óra házigazdája Pinocchio, akinek ezúton is még egyszer köszönjük szépen a remek műsort, és hát természetesen várunk vissza, és tudod, ha teheted, tarts velünk!

jó szöveg, nagyon lendületes, nagyon dinamikus dallamvilág, és hát jól áll egymásnak a két pas, és azt kell, hogy mondjam, hogy Kökény Attila, hát nagyon jó tett neki is, hogy megöregedett.

Kemény Attila és Rakoncai Viktor közös dala. Csak az álmokon át, itt a Bitang Jó Rádióban. Szeretettel köszöntöm ott a háttérben Szilt, aki már beköszönt nekem. Ugye a csoportunkban egy nagy ölelés, nagy puszim, remélem már sokkal jobban vagy. Na meg persze, hát várunk ide a csetre is majd, hogyha már erőd engedi. Itt van velünk Kardos Szilárd, kis kezit csókolom, kis orosztán, szép hétfőkora estét kívánok mindenkinek, szuper adás, neked írta. Köszönöm szépen, Szilárd, nagy puszi, nagy ölelés.

Nem tudom, hogy kézének vajon itt vannak esetleg a háttérben valahol a fülei munka közben, vagy egyéb tevékenység közben. De bizony én ezt a dallamvilágot hiányolom tőled, és soha nem gondoltam volna, hogy én ezt kimondom az Itálóra.

Bori Zsivágó. Rani Dein, Moszkva. Itt van velünk kedves Szituskám és Józsefem, kedves Andrea, sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk. Írta nekem Szituska, puszi ölelés nektek is, köszönöm, hogy itt vagytok.

János Jánost várjuk, azt ígérte múlt hét hétfőn, hogy vasárnap nem tud jönni, tehát a tegnapi napon nem is volt itt, mert programja volt, de hogy a mai napon érkezni fog, úgyhogy remélhetőleg majd lassan jön.

Itt van velünk dr. Annám is. Csoda szép korástét kívánok neked, és köszönöm, hogy itt vagy. Egy puszantás, egy ölelés oda is.

következő dalunk már a UB40. Igyekeztem különben a mai nap is beválogatni azért olyan zenéket, amik nem túl sűrűn fordulnak elő, sikerült újakat is hoznom. Please don't make me cry. Én is ők a UB40.

Közben szeretettel köszöntöm tündérünket is itt a háttérben már. Jó adást kíván! Na hát figyelj, tündérem! Már közkívánatra, nem csak a Krisz. Milyen FM? Ne reklám!

Zsolt Erika és Robi D. Szerelem kéne. Hát a fene se tudja, ha szerelem van, akkor semmi más nincs.

és hát emlegettük Tikát, és meg is jelent, kérem szépen, az ördögöt a falra festettem. Ugye épp róla pletykálunk, erre bejönni el, látod? Tehát mondom, az ördögöt a falra festettem. Hát szia, egy rugom. Puszti ölelés, köszönöm, hogy itt vagy.

Nagyon nagy szeretete köszöntöm Vida Erikámat is. Szia drága, megjöttem, jó műsorvezetés, klassz hetet neked, és mindenkinek klassz hetet neked is, Erám. És természetesen oda is jár a puszi meg az ölelés.

0: akkor egy rövidke reklám után...
1: Hatvanas, hetvenes éve.
2: 80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldiek.
0: Hétezertől napjainkig a legjobb remixek. Hát ugye tavaly évben úgy jött meg ez a lemez, hogy talán egy műsorba félt bele, és aztán én utána elmentem szabadságra a karácsonyi szezonba. De ígérem nektek, hogy idén az egészet végig fogom nektek játszani.

Driving Home for Christmas. 1986-os verzió van a lemezen. Amúgy a lemez borítója egy nagyon szép, igazi, régi típusú képes lap. Három bélyeggel. Majd mindjárt lefotózom és a cseteseknek megmutatom.

80 nap, 6 óra és 31 perc, kaptuk az instrukciót szürke kisegértől. 80 nap, 6 óra

Amúgy mi rám jellemző az az, hogy az advent időszak elején rögtön el szoktam kezdeni műsoronként egy vagy két karácsonyi dalt játszani, és aztán ahogy közeledünk a karácsonyhoz, azért ezt szoktam fokozni, mit tudom én, 3-4-re is. Nyilván senkire nem erőltetek rá semmit, ahogy a hangulat, ahogy a hallgatók kívánják. Úgyhogy ez még egy kicsi korai becsúszás volt, de hát ugye játszottam én már márciusban is, ugye véletlenül.

Na jó régen forgattam már ezt a gyémánt színű csodaszép lemezt, hiszen most már 3 Eva Max lemezem is van. És ma valamilyen oknál fogva ez a dal búgott a fülembe, fejembe. Oh yeah! A baby, lehet, te vagy a probléma?

Természetesen bezsebeltem Vidarikától a szívet. Eva Maxért. You will know the face.

Méri Annám bizony nagyon kis fiatal volt még, meg cuki. Erika érdeklődik, egész nap a te fejedbe szólt, most már szóljon az enyémbe. Jó, de én a tiédből most kiűzöm majd, hiszen nagyon sok jó zene vár még rátok 20 óráig, aztán 20 órától meg majd érkezik hozzátok Szél és az ő Rockvillám című műsora.

van az úgy, hogy a kedves hallgatók megosztanak velem gondot, problémát, jó hírt, örömet, betegséget, meg minden egyebet. És ezáltal én sokszor tudom azt, hogy mondjuk valakinek gyógyzenére van szüksége, vagy valami kis pozitívumra,

Na hát, Tika is meghallotta. Tündér is írja, hopp egy baki. Szeretettel köszöntöm apusomat, szia kis bundás, jó arit neked, sok fület. Puszi ölel, és köszönöm, hogy itt vagy. Viderkám pedig írja, hogy rengeteg videóban fenn a budapesti koncertről, és hogy libabőr. Hát ugye mi Münchenbe láttuk, és hát ezért nem dupláztunk. Mondjuk én emiatt most nem is tudtam volna hazautazni, hát akik pedig otthon vannak, barátaim, azok meg ugye ott voltak velem Münchenbe.

Lát az ember... Jobb esetben azért elég sok koncertet az évek alatt, az élete alatt. Vannak jobbak, vannak kevésbé jók, vannak olyanok, akik állandóan visszahúzzák az ember szívét, de DJ Bobóra tényleg nem tudok más mondani, csak az, hogy igazi showman.

Ebben az évben kikerült a film, és hát rögtön le is csaptak a zenei producerek, és úgy gondoltak, hogy egy dupla albumot kiadnak. Kedves Szürke, kisegér, egy olyan lemezt egyszer, amit most beraktál oda, azt a folyadékost, olyat szeretnék.

Brothers, on the floor, the floor. Az a két testvér a negyedik emeletről. Ha már színes, lemezes est van.

No hát ez nem igaz. Egy kicsit szomorkás, egy kicsit mély mondani valója tartalma van a dalnak, de remélem, hogy azért ezt senki nem érzi magáénak, legalábbis ne érezzétek. Legyetek happy! Mr. President és a Happy People.

Érdeklődtem Tikától, hogy van-e neki lemezjátszója, mert ha azt írtad volna, hogy van, akkor azt mondtam volna, hogy megleplek egy ilyen lemezzel. De hát Pekhér azt mondta, hogy nincs, és munkakedve sincs, mégis jár dolgozni, ő csak egy lemez.

Szeretettel köszöntöm Szilt is a Bitangyó Rádió chat falán, aki minden jel szerint még a műsor elején nem hallotta a kérdésemet, de hát ha most már hallja, remélem már jól vagy, meggyógyultál. Új, az mekkora zene már, az a Szia Mia Haramia.

a szél, hogy a hangja még nem az igazi, de még egy kicsi orfújás van, de azért jobban van, ennek örülök. Szeretettel köszöntöm tündérünket is a Bitangyó Rádió chat falán.

Mi pont te? Na akkor elő lehet keresni azt a képet, amelyiken van a fa, meg a ló, meg a két A betű.

itt van az én drága versmondó lányom is. Szép estét neked, kedves kis oroszlán, szuper Adit, megjött az éjszakás műszak. Hát szép estét, drága. Puszi, ölelés.

vagyok, azért a falóba vigyázzatok, nehogy szálka menjen a sejhajótokba. Mert aztán kérthettek Smirglit Pinokkiótól. Tudjátok, ő is az órát azzal csiszolgatja, hogy ne szúrjon.

ugye milyen régi. Nem is gondolná az ember, lejátszom ezt a dalt, és annyira nem is gondolnám azt, hogy fú, milyen retro, és közben meg hát ilyen több mint 10 éves emlékek ébrednek föl az emberbe, 10 éves körülbelül.

suncorgó. Dobdod a bodzánat. Legalább a csontokat. Baby tonight. Bitang your radio.

közben én most fejtette meg Széli írását, hogy a FAP6-tól fájt neki a sejhaja. Annak idején sokat csúszkált rajta. Na, vajatok szinti, voltatok-e annyira rossz gyerekek, hogy például a frissen festett padról leszettétek a papírt, hogy ne ülj rám? Vagy éppen a nem frissen festett padra ráraktátok, hogy frissen festve, és senki nem mert ráülni. Én bevallom őszintén ezt az utóbbit, tehát senkinek a ruháját nem tettük azzal tönkre, hogy leszettük a papírt, de az, hogy nem merjenek leülni, ezt mi is eljátszottuk. Három, tizennégy, valahogy úgy, hetedik.

Na tudjátok, mi gyűjtsünk huncutságokat. Tessék nyilatkozni mindenkinek, hogy mi volt az a huncutság, az a rosszaság, amit fiatalon gyerekként elkövetett.

0: Szél azt mondja, hogy hát paddal nem csináltak ilyet, viszont az öcsémmel tempera festékkel kifestettük a ház előtti dísz.
1: Amikor elveszítesz minden
0: díszt, dísztéglákat, meg a frissen meszelt tyúkolat is megfestették.

megbecsengettek a sarkon, sarok előtti harmadik házba. Persze utána, mire kijöttek, addigra ott el lehetett bújni a sarkon, ugye? Roni, huncutságokat gyűjtünk. Tessék bevallani, hogy gyerekkorodban milyen huncutságot követ.

Bitangyó Rádió hallgatók, gyerekkori, fiatalkori huncutságokat, ötleteket gyűjtünk. Sik nyilatkozni. Beli azt írja, ő a mai napig csinálja. Na, tessék mondani, milyen huncutságokat tetszik csinálni. Hát egy őszinte vallomás Tikától, azt hiszem, én felnőtt koromra lettem genya. És sose felejtem el, mikor kiköltöztem ide Németországba, ugye akkor ötöd magammal laktam egy házban, és hát ott volt két fiatal srác, akikkel nagyon hamar egy rugóra pattant az agyunk, és ment a hülyeség. És április 1-én Andrea fokrémmel az összes kilincset bekente. És sírva röhögtem rajtuk, tehát tényleg. Azt mondja, ő nem ismeri be, mert nincs semmilyen bizonyíték. Igen, hát ezért volt nekünk jó a gyerekkorunk. Nem?

bizony bélással működött a mi gyerekkorunkban a telefonfülke. A bélás az a régi 2 forintos volt. Kedves szürke kisegért, testesik nyilatkozni, hogy milyen huncutságokat követtél el, és követ

David Guetta, Bebe Rehab. I am good. Az a Blue egy kicsit újabb köntösben. Nem, hogy akkor ez volt a neve, de miért hívtuk Bélásnak? Tehát, hogy ez csak úgy jött valahonnan?

ilyen jóságot én is követtem el, aztán soha többen. Csak én nem biciklivel mentem, hanem mi vonattal mentünk ki nagy karácsonyban, és aztán a hajnali műszakos vonatot lekéstük. A 10 órásival meg már úgy gondoltuk, hogy minek menjünk haza, hanem majd délután egykor a barátommal, meg az ő barátjával, meg hát a barátnőmmel együtt, mert ők fiúk mentek dolgozni, hát mi még iskolások voltunk, tinik voltunk. Aztán egy hónapig nem szólt hozzám anyu. Tehát igen, nekem szerencsém volt, engem sose vertek meg, lehet, hogy sokak szerint nem ártott volna, de hogy ilyen lelki terror volt, tehát mondom, legalább egy hónapig nem szólt emiatt hozzám anyu. A barátnőmet meg az anyukája eltiltotta tőlem, tehát hogy egymástól így el lettünk tiltva, úgyhogy nagyon gáz volt. Akkor megtanultam egy életre, hogy mindegy, hogy mit mondok. Tehát mondhattam én azt, hogy másnap délután érek haza, mert akkor addig nem izgult. És akkor még nem volt mobiltelefon. De mivel én azt mondtam, hogy éjjel az utolsó vonattal hazamegyek, hát így nyilván izgulás volt.

Tika megtalálta azt a kis szösszenetet, amit én is, hogy a börtön szlengben a 10 forintos neve mallér, a 20 forintosé pedig bérmallér volt. Ez utóbbi kártyajátékokból ismert Bella, király felső párja szóból ismerhetitek. És hát, hogy a Bélás ebből a bérmallér szóból alakult ki, becenévként a rövidebb Bélás. Az idővel a kisebb címletű sárga részből készült 70 és 95 között forgalomban lévő 2 forintosra tapadt.

És úgy szuperek vagytok, mert Apus is és Juditkám is elküldte ugyanezt az információt. Ez, hogy megnézted a Mikulást.

Szürke kisegér azt mondja, gyerek korábban csontot kötött a hátára, hogy legalább a kutya játszom vele. De bolond vagy. Nagy karácsonyban. Igen, de szerintem akkor még nem volt akkor, amikor én fiatal voltam, akkor még nem volt nagy karácsonyban ez a karácsonyi házas, mikulásos dolog. Az azt hiszem később jött. Közben szeretettel köszöntöm Musukámat is. Pusz, pusz, pusz, pusz. Hát most ki vagy meg? Nem mindegy.

Szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió csetfalán Roli 40-et is. Puszi, egy ölelés oda is.

csak egy hölgy jön. Egy kicsit erotikusabb ritmusokkal. Na, akkor indítsuk be azokat a csípőket, meg a betonkeverőt két kavicsért. Jennifer Lopez.

hát aki tudja a szöveget, az hangosan énekelhet. Hiszen egy nagyon egyszerű gyerekdal, egy Palász Judit feldolgozás az Ocsó Macsótól. Hát szia, mi a haramia?

hát elmenthetném a narancssárga szoknyást is, de abban semmi izgalmas nincs. A lila jobban tetszik. Ők voltak az Ocho Macho. És a hegyi tolvaj. Kicsit megbolondulunk itt a végére, jó? Rendben? Hát ma én vagyok a Music Man. DJ Ötzi.

pedig csak két oldala van a lemeznek, de hát riktig a B oldalt tettem föl, de nem baj. Egy kis baki után már javítva van. Karácsa. Már hogy lemezezünk még itt a végén egy icipicit. Már vannak ilyen megbolondult lemezeim is.

élére állítva nem tudom fölrakni. Vagy jobbra fektetem, vagy balra. De viszint be.

Tündér, ilyen labda kéne különben neked is. Mondjuk, ahogy elképzellek rajta, azért kicsit...

Philharmonic Orchestra. És a Kankán itt a Bitangyó Rádióban is, nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitüntető is megtisztelő figyelmét ebben az elmúlt két órában. Köszönöm szépen a facebookosoknak, a háttérben hallgatózóknak, a messengeren íróknak. És külön köszönet mindenkinek itt a Bitangyó Rádió chat falán. Ma is fantasztikusak voltatok, élmény volt nektek zenélni. Fogok jönni hozzátok valamikor a héten, csak egyszerűen nem tudom, nem látom. Tehát mindenképpen hétvégén, csak még nem látom. Az is lehet, hogy vasárnap a szokott időben. Ha meg véletlenül jönnék hamarabb, akkor meg úgyis mondom, hogy mi lesz a hétvégi program. Fogadjátok szeretettel a Szilt. A holnapi napon 16 órától majd színítja a sort, aztán érkezik hozzátok a Roni és a hajrázás, és a végén, de nem utolsó sorban Kézi és a Music Party. Kívánom nektek, legyen olyan a hetetek, amilyennek szeretnétek. Csodaszép estét mindenkinek, sziasztok, ciao.

Hey-ho, hallihó, nagyon szép estét kívánok minden kedves Britannia Rádió hallgatónak. AC/DC-hez Ben's Dark Country verzióját hallhattátok így a bejövetel után. Hát kérem szépen, mindenkinek kellemes hétfő estét kívánok. Ez itt a Rockvillám, és én Szil vagyok még mindig. Kedves Little Lion, köszönjük szépen a fantasztikus adásodat. Én élveztem, jó kis zenéket toltál, ringattam rá a fejemet, aztán a seggemet, aztán ugye mindenemet is. Üdvözlök mindenkit, üdvözlök minden külső hallgatót, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket, a Facebook lakókat, és a csetükön lévő emberkéket, a Bitangyó Rádió chat falán lévőeket, Bitang kötője jó, kötője radio.com, itt van kedves Pinocchio, Roni, a két robotunk, Bobby és Artitu, Anonim, Bíborka, Bubu 85, Nefertiti, Pista 67, Roli 40, Suncorgó, szürke kisegér, aki ugye minden lukba belefér, és kedves Tika, nagy puszi nektek, kellemes rockzene hallgatást. Aztán ugye a heavenface.com lakóit is üdvözlöm, hello, bello, sziasztok mindannyian. Sajnos azon, hogy nagyon fáj a torkom még mindig. Ezért inkább nem is szaporítom a szót, hogy most itt tutulok, inkább. Úgyhogy érkezik Duck 3, Love You, We're Dink. Aztán egy jó kis Lady Gaga felvétel, rockballada. Ez itt a Bitangyó Rádió.

Minden kedves Aurélnak nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok, és aki majd ünnepli a születésnapját, az nem más, mint Bo a heavenface.com oldalon. Boldog születésnapot kívánok neked!

természetesen van még egy ünneplő a heavenface.com oldalon, méghozzá Little Evil Devil. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked is! Akkor ez bizony a szülinapos csajoknak küldöm mind a kettőtöknek, Bo és kedves Little Evil Devil!

közben itt szemétkednek velem a többiek, ugye, hogy vegyek be nyeles. Mi, milyen aspirint? Most kaptam be egy citromízű Strepsils-t, úgyhogy a számban van. Képzeljétek el, tök szexi vagyok. Mm.

Hát higgyétek el, hogy napközben semmi bajom. Ilyenkor este van punyadás. Meg hát reggel, de napközben nincs semmi gond, tudok még sikítani is,

Na de azt szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig tart. Hát ez már több mint 3 napja tart. Na de jön egy másik dalocska. Brothers Arms Fallen. Egy jó kis zenebana. Figyelj, fülej majd!

Remélem azért mindenkinek jó volt a hétvégéje. Szép napos időnk volt. A vénasszonyok nyara, ugye? Hát remélhetőleg azt hallottam, holnap is jó idő lesz.

Live. Igen, köszi, Roli. Én nagyon-nagyon ritkán adok le AI felvételt, illetve csak is akkor, ha lazulás van, akkor általában Regox zenét szoktam nyomatni. Őnek is, őneki AI is a zenéje egyedül. Meg a Zsuzsié, és így ennyi.

hamarosan érkezik egy live duett, Phil Collins és Marilyn Manson közismert zenéjük, legalábbis Phil Collinsnak figyelj és fülej!

Fortunate a dal címe. Én nagyon szerettem, mikor Phil Collins énekelte, valahogy ő is el van tűnve, de ugye Marilyn Manson segített neki most nagyon.

0: Hey-ho, hali-ho, na remélem kicsit felébredtetek, ugye? Marilyn Manson-ra és Phil Collins-ra. Üdvözlöm azokat, akik esetleg most kapcsolódtak bele a Rockvilám című műsorba, egészen este 10 óráig vagyok veletek. Üdvözöllek nagy puszi neked, kedves Csámpás Rozi, itt a Bitangyó Rádió chat falán. Érkezik Rammstein Radio, aztán egy jó kis Pink Nóta, itt a Bitangyó Rádióban.
1: Hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik.

Hey-ho, hali-ho, ez a rockvillám. Hát kérem szépen, ilyen hosszú Pink zenét én még nem hallottam sosem. 8 perc, 50 másodperc zenét hallhattatok Pinktől. Szerintem ez a leghosszabb zenéje, amióta ha én legalábbis ismerem Pinket. Úgyhogy remélem, hogy tetszett mindannyiótoknak. Na de érkezik Ossian csend a vonalban. Aztán egy kis Aerosmith, Crazy-e. Úgyhogy majd lassacskán jönnek a magyarok is. Lesz itt minden is, ugye? Road Hooligans. Úgyhogy figyelj, fülej.

Azt írja, ha Roni ő bátor és kemény, mint a lepke szellentés. Hát nem erre gondoltam, meg azt hittem, hogy mást fogsz írni, na de jó ez így.

közben megtudtam, hogy nagyon sokan dolgoznak ma éjszaka, ugye? Iron Ella is elment dolgozdába. Hát kedves Iron Ella, minden jót neked és kitartás. Este ha, vagy na, reggel mire hazaérsz, azért köszönjél. Meg Roli 40 is. Jó munkát nektek!

Na hát akkor kérem szépen a következő dal a Bátraké. Köszi szépen, hogy itt voltál Bubu 81 és Bubu né, nagy puszi nektek is.

0: Jaja, bizony, jön. Hát kérem szépen, névsorolvasás fog érkezni, gyere őrült Edda.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

Helyhó, halihó, hát igazán kitettek magukért a zoláros fiúk, ugye? Apám hitte. Hát nagyon ritkán hallhatjuk így ezt a dalt. Szerintem jól megdolgozták, jól megcsinálták. A továbbiakban jön, érkezik Ossian, a tél hercegnője. Aztán Zorál, táncolj! És azért felhívom a füleitek figyelmét, akik még itt vannak és hallgatóznak, hogy holnap 16 órától élő kívánság műsor velem Szillel, 2 órán keresztül, majd várom a dalkéréseiteket, 16 órától érkezem. No de jöjjenek a zenék!

Oszián, gyönyörű, bolond, én ezzel a dallal szeretnék tőletek elbúcsúzni. Holnap 16 órától élő kívánság műsor a Bitangyó Rádióban. Mindenkinek jó éjszakát, köszönöm, hogy hallgattatok. Szia voltam, hello bello!

0: volt.
1: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
0: BW Rádió.
1: Mi így szeretünk.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, rá van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
1: Check it out.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkei páncélt hordó fafogó részműrészszel megsebzett bronztérgő repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Hol volt, hol nem volt? Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

0: véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek mindenki.
1: Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!